engedni, hogy se panakolj fun, csúj kuma, hogy se fun, csúj kuma, hogy kuj fun, hogy se csúj kuma, hogy se csúj kuma, hogy se csúj kuma, hogy se csúj kuma, hogy se csúj kuma, csúj kuma, így panakolj fun.